0: να τρέπει.
1: Radio Dardimandis Exclusive.
2: Ahali Hiti. Radio Dardimandis Eterji.
3: Radio Dardimandis Eterji.
1: Radio Dardimandis Exclusive.